Hungarian web radio station.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: It is 90s, 2000s music radio.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj rá!
2: Csak neked zenélünk.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
2: Stop with me. Are you deaf? I said stomp with me.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
1: Ez
0: a Super DJ Rádió.
2: '80s, 2000s, Music Radio.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Oh yeah!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, zenében a legjobb!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Let's go! Super DJ Rádió!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or what

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

no more. The games of days have ceased. Love you to the core.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
1: Check the sound around and let the speaker pound.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakabszállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero. Let's go! Super!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: Ha elhiszed, ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Mi love ya!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: 15 óra van. You're listening to Super DJ
1: Radio! 2026. Június 24-25-26.

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó kola délutánt, vagy délután, nem is tudom, mit kell 15 órakor, milyen délután van, olyan közepesen délután, nem? Kicsit ennyi lett az idő, fúj a szél, de azért nem fagyunk meg. Kivételesen mostok lenni veletek, az elkövetkezett 2 órában, 17 óráig hallhattok, remélem nem tartotok. Hát az első dal sajnos felütésileg nem túl vidám, hiszen a Village People dal a kezdése, a YMCA-sének az a szomorú apropója, hogy meghalt a Victor Willis, a Village People-nek a frontembere. Hát szegényke egy nappal a 75. születésnapja előtt halt meg, tehát meg azt mondhatjuk, hogy 74 évesen hagyott itt minket. Egészen pontosan a formáció jelentette be tegnap ezt a hírt, a közlemény szerint Willis rövid lefolyásos súlyos betegség következtében halt meg.

Hát a Village People-ről érdemes tudni, ugye, hogy az 1970-es évek végének egy ikonikus amerikai diszkó együttese volt, ugye ennek volt alapítója, társszerzője, frontembere, minden esetben Willis. Ugye Image-hez tartozott ez a maszkulin amerikai sztereotípiákat idéző jelmez, indián kalboly építő munkás motoros, hát egy kicsit ilyen meleg feelingje volt, maradjunk annyiba. Ugye, hát a YMCA-s is sokan, de az Inden évi nekem egyébként a kedvencem. De a YMCA egyébként 1978 októberi megjelenéskor 17 ország listáján került rögtön az első helyre, ugye azóta is sportesemények esküvői bulik, diszkó kedvelt alapdalapja, ugye erről készítette Mili paródiát, 12 millió példányt adtak el ebből a dalból, egyébként Willis már egy pár szalot hagyta a zenekar, aztán mindig visszatért, és egyébként Donald Trump beiktatásán is ott voltak most legutóbb. Hát szép életre volt, én annyira a kinézőtöket nem szerettem, viszont a zenéket nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy hallgassuk meg a dalt, és ezzel aztán emlékezzünk a frontemberre, YMCA.

természetesen üdvözlöm minden kedves érdeklődőt, itt levőt, hallgatózót, füllel rajtam levőt, Isa István úrnak is rögtön Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből köszönök. Csodálatosan van velünk, illetve hát a hallgatóság között. És Kokas Gábor alias Kukori bácsi is velünk van, írja, hogy itt a szupereknek. Egyébként az ő iránti tiszteletből kezdődik ma 15 órától a műsor, mert ő 17 órától érkezik, már előre promogálom őt. Ezért aztán, hogy legyen élő adás, én is alkalmazkodtam. Meg előre is jó műsort kívánunk. Tűzik a folytatásban egy kellemes kis apró haza remix érkezik.

Egyébként esett eső az éjszaka, nem tudom, hogy mennyi részed esett, de nyoma nem látszik. Tehát ugyanolyan ki van, szárad a szikkad a mindent, megitt a föld az egészet. Egyébként érezni a hőfokban, hogy tényleg hűvösebb van, viszont azt kell mondjam, hogy közérzed, de meg baromira nem érződik ez. Tehát ez ilyen temus lehűlés.

Kukuriku picit még hadd szólítsa meg a kollégát, így írja nekem, hogy ő neki volt alkalma nohab mozdonyokat irányítani, ráadásul gőzösöket fűten irányítani. Egy kicsit ilyenkor sajnálom, hogy aki nálam picit idősebb, és ugye most nem az öregebbségem van a hangsúly, ha bele tudott kerülni olyan korszakból ilyen szinten, mivel én már csak ugye, mint műkedvelő. Tudni kell rólam, hogy én a nohab mozdonyokat nagyon imádom, hogy gyönyörű, valami elképesztő gyönyörű konstrukció kinézete van. Állítólag technikailag is meghaladta a korát. Nyilván már nem új darabokról beszélünk, hogy jól emlékszem, 8 darab működik még. És egyet most újítanak fel, éppen a komáromi állomáson találkoztam vele hajnalban. Majdnem lekéstem, miatt a vonatot, mert szénfényképeztem a mozdonyt, úgyhogy kaptam ígéretet arra, hogy én is be tudok majd ülni belülről megismeretem, de azért az, aki ezt vezethette, hát Kukoriku úr, a sárga irítséget, tessék elkész, nem tudom, hogy néz ki, de most én vagyok. Viszont vicceket hoztam,

klimatikus poénkodás, hűsítő mókáskodás, legyezős vicceskedés. Csak hogy a vitalizmusból is kilegyünk, pótolva teljesen. Interjút készítenek a múzeum igazgatóban, a riporter érdeklődik ezzel. Mi az igazi ritkaság az önök múzeumában? Hát mi? A látogató. Igen, elég baj az. Egy ember elmegy a bölcs rabbihoz, milyen rabbi van még? Ahogy megtudja tőle a hosszú élet titkát. Bölcs rabbi, mondja már meg nekem, mi a hosszú élet titka? Fiam, azt javaslom neked, hogy ne cigizd, ne pihelj, ne nőzz, akkor hosszú élet nem lesz. Hát nem biztos, de valami hosszúnak fog tűnni, azt tuti. Na, hát igen, ez elég jó történet ez is. Úgyhogy, hát ilyen vicceskedések vannak. Érdekes módon egyébként ez a legyél hedonista helyett ilyen aszkéta életű. Érdemes? Döntse magáért. Na, Angels of Womb érkezik, ez a Run Run Reverb.

Megveszem a 0-70-45-95-95-ös, és bizony van egy boriszkás bulihívós szám is, rendezvényekkel, hangtechnika bérléssel, egyéb portfóliókkal állok szíves rendelkedésetekre, 0-32-19-48-07, szép vagyok meg aranyos, na, viszont kell egy kicsit megint a mávot, hát piszkálnom. Hát technikailag késésekkel, ilyenekkel már nagyon bele sem megyek, mert ezek olyan már, hogy az a természetes, amikor késik, és akkor vagyunk nagyon furcsák, amikor, vagy akkor látjuk furán a helyzetet, amikor éppen nem késik kedvenc vonatunk. De most már a fizikai problémák is, hogy kijönnek a vonatokon egyrészt a nagy meleg miatt, de most az utóbbi időben minden egyes menetrendnél volt egy kényszerleszállítás. Tegnap előtt valami túlmelegedett a gépen, meg kellett állni, és 20 perc később, utána még 20 percet azért késztünk, mert újra kellett indítani a vonatot. Aztán tegnap pedig az egyik szerelvényen a Budi föladta a dolgot, és hát folyt ki annak minden terméke, úgyhogy akkor meg az elsőbe kellett átszállni, megint álltunk. El is boldasztó dolog, és nem tudom, hogy ennek mikor lesz egyszer valami olyan megoldása, hogy ez kevesebbszer forduljon elő. Én azért voltam nagyon szegény országokban is kint, és én ilyennel nem találkoztam, de oké, rendben van, ami gép, az el tud romlani. Viszont ami nekem borzasztóbb, egy picit talán még ennél is, az információ teljes sötétsége. Tehát, hogy az első esetnél senki nem tudta megmondani, miért kellett leszállni a vonatot adományán mindenkinek, és utána mi fog történni, ezzel megyünk tovább, nem jön vonat, mi legyen. Ugye akinek mondjuk időt, én állítanak nem időre járok, ha dolgom van, de ha akinek ideje kell menni, annak kurva kellemetlen lett, tán, hogy a csatlakozástól függ a dolog. Senki semmilyen információt nem adott, ez csak megszólalt egy női hang, hogy be lehet szállni. A tegnapi nap pedig annyi volt a dologban, hogy hát fertőzés veszély van, át kell szállni, de ilyen nagyon nyögvenyelősen megy. És a másik dolog, hogy miközben ez a vonat elromlott a Tabányán, megérkezett egy gyors vonat, illetve Intercity, és sajnos én nem tudtam vele menni, mert Komáromban az nem áll meg. Viszont kérdezték a többi utasok, hogy azért akkor ők ezzel elmehetnének-e? És akkor mondta a kalauz, hogy arra helyet kell, tehát nem elég, hogy 40 percet vár szerencsére utasa egyébként még 38 fokos hőségben, nem lehet tudni, mikor indul a vonat, és a másik vonaton pedig azt mondták, hogy helyet kell, és egyik utas már mondta, hogy lenda, ami megveszem a helyet, csak haladjunk, azt mondja, igen, de van pódi is. Tehát így kedves mávosok is, akik ezt kitalálták, hogy nem nyaljátok ki a valagamat tényleg. Szóval, hogy így szivattok ezekkel a dolgokkal, meg szívunk elsősorban, és akkor van egy plusz megoldás, tehát hol van az a rugalmasság, akár egy jegykezelőtől, akár mitől. Tudom, hogy vannak szabályok, de arra is vannak szabályok, hogy mutaszhassunk. Tehát azt gondolom, itt a 48 fokban lehet, hogy nem az kellett volna. Én azt se tartottam volna ördögtől elrugaszkodónak, hogy mondjuk egy állomást beiktatnak a leszálláshoz. Mert azt gondolom, hogy az bőven behozható egy ilyen gyors vonatnál, viszont az, hogy kategórikusan büntetéssel fenyegessék azt, aki átszáll a másik vonatra pusztán azért, mert az ő vonatával nem tud tovább menni, és azért elkésik minden onnan az röhely gyerekek. Ilyet ne csináljunk. Köszönöm. Inkább játszunk egy Erikát, így a Dance Man a remix-el, minden remet a

Kimüdöm én, majdnem múlás edal. Kutyára is vannak, és kellemes pidánságosat kívánok Mihalovics is József mesternek is. Örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok, az Isten tartsa meg a jó szakásokat. Mindjárt mondok időjárás, előrejelzés. Kérdezem, nem kell várni az éjszakára, bár elmény fel, ugyan egy ilyen dalon érkezik már is. Waiting for the night.

mondok, hogy tetszenek a muzsikák. Ez a magam is hívjuk. 28 Celsius fokot mérünk jelen pillanatban, jóval jobb az idő ahhoz képest. Relatíve ugye, mint tegnap. Ilyenkor derült az időjárás. Szeles napos idő hőség nélkül, hát már mennyire ugye ez már nem a hőség, nyári ruha azért mindenképpen maradhat, csütörtök ugyanis sok napsütés időnként megnövekszik ugyanak felhőzet, de az ország keleti részén fordulhat elő csupán zápor zivatar, az északnyugati szél megélénkül időnként megerősödik, 30 fok maximumra hűl vissza az idő idézőjelbe. Ugye, hát pénteken, szombaton, vasárnap is stagnál az időjárás, illetve egyelőre nem tér vissza az a nagyon-nagyon nagy forróság, viszont pénteken például napos időszakokat felhő áthonolások zavarhatják meg, melyekből elszórtan eső, zápor észak-keleten egy zivatar is előfordulhat, hajnalban 13-21, napközben 27 és 32 fok között várható csúcshőmérséklet. Szombaton hajnalra felfrissülünk 9 és 17 fok közé, de délután megint jön a 24 és 29, vasárnap, nekem nagyon kellemes időjárás lesz, a strandprogram van tervezve. A megnyilvek fő gomoly felhőkből délután helyenként előfordul a zápor, egy-egy zivatal, az északnyugati szél több felé megélénkül megerősödik, hajnalban 9 és 18, délután 25 és 30 fok közötti hőmérséket maximumokra lesz kilátás, úgyhogy nem tér vissza tényleg a forróság, ez mindenképpen jó hír. És mit mondanak az orvos meteorológusok? Csütörtökön azért ettől még lehet fejfájás, migrén, görcsös panasz egyaránt ugye sajnos előfordulhat, nő az infarktus és a stroke veszélye is, a szeles időben fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, ingerültebbek, nyugtalanabbak lehetünk, bizony erősítsük immunrendszerünket, ezért is sok-sok friss gyümölcsel lehet akár fogyasztásban. Közlekedés meteorológia. Na, csütörtökön ezek környezetében, mert minthogy a jó kis északkeleti, délkeleti szélnél záporok zivataros időszakokban csúszhatnak az utak, ugye leromlik a látási viszony, jöhetnek a vízátfolyások, amit nem nagyon szeretünk, ugye. A napos tájakon azért legyen nálunk napszemüveg, és persze természetesen tartsuk megfelelő követési távolságot. Pollenek, pázsitfélék, lórum, utipő, csalánfélék, hárs, szelíd gesztenye van a levegőben, a gombák viszont extrém kategóriában, különösen tessék rá figyelni, és ezzel nem védekezni. Balcsi, délután gomoly felhős időre lesz számítani, lehet számítani csapadék nélkül. Délután 27-28 fokot mérünk majd a Balcsin is bőként, és a vízszövéseket fantasztikusan 25-30 fokos. Ez nekem az igazi balcsis idő. Hát aki ott van, élvezze ki. Nem sokára közlekedési információk, itt pedig már is jön a gitárát. Lenyúl ezt halljátok.

építés miatt van forgalomkorlátozás a 11-es főúton, Szentendrén a 22-es kilométernél, a Dunakorzóra vezető Ady Endre út és a Papsziget bekötő út közötti szakaszon, mindkét irányban, de főleg a Leánypadló felé az autózók számíthatnak torlódásban arra szolgatásra. Baleset történt sajnos az M5-ös autópályán Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon. A 97-es kilométernél a belső sávba terelik ezért a járműveket, az arra autózók 3-4 kilométeres tolódással készüljenek. Erősebb forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulás időszakos tolódás tapasztalató, különösen ugye Tata, Tatabánya és Óbarok térségében tolódtak fel a járművek, mindenképpen hosszabb menetidővel számoljatok, ha arra jártok. Az M1-es autópályán a 48-as kilométernél a Győr felé vezető oldalon lezárták a Szárliget csomópont felé is lehajtó ágait. A terelő utat úgy jelölték ki, hogy a Győr felé vezető oldalon egy csomóponton hamarabb kell lehajtani, a megyei matrica érvényessége miatt, de kedvesek nem. A terelő utat sárga táblák jelzik az autósoknak. A 5-2-es főúton Fülöpszállás és Sót között több szakaszon dolgoznak az útépítők, napközben a félpályás lezárások és erős forgalom miatt mindkét irányba tolódásra készüljetek. A Magyar Közúti út, Magyar Közút útdíj üzletág július 1-től részleges üzemszünetet hirdet az M6-os autópálya Ivendárda és az ország határ közötti szakasza, bocsánat. Ez azt jelenti, hogy az érintett nagyjából 2,5 km hosszú útszakaszon a 3,5 tonna feletti járműnek esetleg egyelőre nem lesz szükség új díjbevallásra, a viszonylati jegyel sem pedig a fedélzeti eszközzel, ugye ez az OBU, ezeket a közlekedő járműveket is nem ellenőrzik, a hu.go EUD rendszerben közlekedő ügyfeleknek további teendője jelenleg nincsen. Nagyon vigyázzatok magatokra ebben az időben is, mert vannak balesetek és torlódások, úgyhogy Boriszkára szép mennyek a kelekvilágra mindenkire vigyázni, mert hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahol elindult. Ez itt a Super DJ Radio. Na rossz tuszik a folytatásban, mert ez már a Bad Bunny. És a muzsika. Till mi pregunto.

Csendben nem kezdem, most gákhadát halljátok itt a Super DJ Rádió. Leszám azért Boriszkó, haha. Még szóbiznak is elmegy, előtte kicsit kocsvázunk meg. Itt pedig DJ Agostino Remix jön a Lamortosót, halljátok.

Kéne szépen Kovács Patrik úr korfa találatával Pécsre kell látogatni. A Kazinc utcában található az István pince borozó bizony. Hát igen, a Puska úrna megírta a pécsi rángolódás első állomását a Fisi 0. napján, úgyhogy stafétát átfél érkezik Patrik beszámolója, Kósmatóra második állomása, István pince borozó és étterem. Az előző hely a Szürrealizmus múzeuma volt, akkor az István pince pedig a klasszikus vendéglátos megnyugtató bástyája, amit ugye Boriska nagyon szeret. A helybe lépve azonnal megcsapja az embert a hamisíthatlan, nehéz retro pince nosztalgia, én nagyon szeretem. A berendezés és még a plafon is roskadásig van boros utalásokkal, szőlőformában kirakott padlóval, régi relikviákkal, amik egyértelműbe teszik, milyen szentében is botkodtunk, a pót koronája pedig kétség kívül a békebeli cintányéros borkimérés. Ez a látvány önmagában megír egy misét azoknak, akik fogékonyak a korsfát tölteti kuriózomokra, nekem például az egyik kedvencem ez. Bár a fesztivál előtt a fogékony étrend volt a fókuszban, itt muszáj bedobni egy szilárd alapot is, a borsó levesük és a rántott velük zseniális, pontosan olyan nehéz és őszinte korsmai fogás, ami tökéletesen kibéleli ugye a gyomrot, hát a ránk vár a napokra, ami az ital kínálatot illeti, sörfronton érdemes megkészülni, csapós sör ugye egyáltalán nincsen, de ha már Pécset jár az ember, ez nem lesz kifogás a helyi kötelességet, ugyanis üveges szalonsörre simán és ékidegen le lehet mondjuk úgy, hogy teljesíteni, vagy akár hát mondjuk úgy, hogy be lehet termelni. Az igazi életérzést mégis a közönség adta meg, miközben mi a koncertekre hangolódtunk a kora délutáni órákban teljesen természetes módon szállingoztak be a környékbeliek is, csak úgy egy-egy gyors borra, hogy tovább mentek volna a dolgokra. Mindent összevetve az István pince egy remek csallangmentes időutazás, a modern kézműves helyek a bevált kockás abroszos és szintányos vonat kedvelitek ezt a pincét, ne hagyjátok ki a szórásból. Én mit is meg fogom látogatni, mert én nagyon szeretem ezeket. Köszönjük, Patrik, István pinceborozó és étterem, Pécs, Kazinci utca, tudjátok, fogyasztatok ma is felelősséggel, mindenképpen.

Merito Boriscope. Cioè, ci sarà. Ammetto a break the loop, hogy halljátok.

Na kérem szépen, akkor Boris Kopp. Kedves Kos! De vagy itt az élen a mai napon. Jupiter júliusi energiája támogatja merészebb ötleteket, és a Merkur retrográd mozgása viszont arra figyelmeztet, hogy neki zárólag a pillanatnyi lelkesedés döntsön helyetted régi beszélgetés, új megvilágítást. Bikák! Július elején a biztonság, az otthon és a megszokott kapcsolatok kerülhetnek előtérbe, miközben belül már egy új bátrabb éned is jelentkezik. Hallgass meg, mire válsz igazán, hallgass meg, bizony. Tényleg, ikrek. Na, a mostani időszak azt kéri tőled, hogy ne akarj minden kérdésre azonnal választ adni. Egy korábbi tervet, hogy régen felvezett ötletet érdemes lehet újra elővenni, mert most egészen más szemmel tudsz ránézni. Rákok! A múltból visszatérhet egy emlék, egy régi kapcsolat vagy egy kimondatta nézni, és Jupiter energiája közben arra biztat, jobban becsüld meg saját értékeidet. Oroszlán! A mai nap azonban nem csak a látványos eredményekről szólhat, hanem arról is, hogy mi ad neked valódi önbizalmat, nem tudom olvasni. Akkor leszel igazán meggyőző, ha azt képesed, ami belül is hiszel, hát kívül, hogy lehet hinni, hülye. Szűz! A júliusi energiák arra hívnak, hogy ne csak mások problémáit próbáld megoldani, hanem a saját háttérbe maradt vágyaidra is figyelj, egy korábbi munkai vagy személyes ügy kapcsán most pontos részlet kerülhet elő. Mérlegek! Jupiter most arra ösztönöz téged is, hogy nagyobb teret kérj magadnak, és ne húzd össze magad csak azért, hogy mások kényelmesebben érezzék magukat, a Merkur retrográd ugyanakkor azt javasolja, hogy régi konfliktust ne indulattal kezeljél. Skorpió! Jó, ha van benned ambíció, de ma érdemes megvizsgálni, kiért és miért akarsz ennyire teljesíteni. A következetesség most többet ér, mint a látványos sélyesség, ez tényleg így van, nyilasok! Jupiter energiája különösen inspiráló lehet számodra, hiszen könnyebben meglátod a nagyobb összefüggéseket és a következő lehetőségeket. Mégis fontos, hogy a Merkur retrográd miatt ellenőrizd a részleteket is. Bakmin Boriska, ma olyan kérdések foglalkoztathatnak, amelyek mások előtt nem feltétlenül mondasz ki könnyen. A júliusi energiák arra ösztönöznek, hogy őszintében nézz rá saját igényeidre, különösen a bizalom a közös pénzügyek vagy egy szoros kapcsolat témájában. Nem kell mindent egyetlen beszélgetésben megoldani, de egy fontos felismerés közelebb vihet ahhoz, hogy tisztában lásd, mire van szükséged. Ezt meg kell zuhanyozni aztán akkor, jó, nem? Meg kell zuhanyozni. Micsoda mondataim vannak, vízöntő. A Jupiter nagyobb érzelmi intenzivitást hozhat, ezért könnyebb megfüleszteni a vágy, hogy egy helyzetet végleg tisztázz, a Merkur retrográd időszaka inkább átgondolásra, mint visszavonhatatlan döntésekre. Kedves! Na, végül de nem utolsó sorban, hogy a halakoloszkópja, júliusi időszak azt mutatja, hogy a nagy változások gyakran apró következetes lépésekből épülnek fel. Figyelj arra, mi tört vissza valóban, mert a belső egyensúlyod most fontosabb lehet, mint a látványos tempó. Így a horoszkópról úgyis csak a jó fognak teljesülni, természetesen érdemes velünk maradni, hanem egészen 17 óráig aztán Kukori bácsi folytatja.

Majra Simi úrnak is kellemes szép napot kívánok. Köszönjük uram, hogy te is most már a hallgatók között vagy. És Kukor úr érdeklődik, azt mondja, hogy milyen lett ez a szalonnasör. Ugye a szalonsörből kicsikét áthallásosan. Erre neked egy nagyon jó teknőidézetet tudok válaszolni. Kerekdett hold fönt a falon, a kutyából nem lesz szalon. Ugye, hogy ugye. Na. Költői kérdés, Wolfka, te énekel, felelemért most.

Kérdésem, egy érdekességet hoztam nektek. Néhány Pulcsa nevű településről, mi is lehet az eredet, meg egyetlen, mi is a pulcsaság ezekben. Nézzünk egy-két ilyen érdekes, vicces nevet. Például a Táskakösség, igen, létezik ilyen, megyünk Táskába. A Dél-Dunántúli régióban, Somogyi nyugati részén, a Balatontól délre helyezkedik el. Hát kérdezik, van a környék lápos, mocsaras, bokros, ligetes része, kedvelt tartózkodás helye az apró vadaknak, a Balaton közelségben, mint az ökoturizmus, a horgászat, a vadászat és a lovaglás szerelmeinek is, és szerelmeseinek is érdemes felkeresni a környéket. Úgyhogy, hát tudod, nevezetes pincesor is van, nem Táskán. Aztán ilyen név, Póka Szepetkö, igen, régóta, 1762-ben már említték egyébként, és nem kevésbé mókás nevű települések veszik körül, Pacsa, Tötös, Hazugdo vagy Kerecsenypalmakkal együtt, honfoglaláskori települések bizony. A neve onnan származik, hogy Pókapárt és Szepetket 1943-ban jól egyesítették. Gergegyi ugornyot, nagyon nagy bulik szoktak lenni, képzeljétek, természetesen 1969 óta Vásáros Lamennyhoz tartozó egykori község, 1939-ben keletkezett Gergely és Ugornya egyesítésével. Most gondoltok bele, hogy ezt is egyesítették volna, akkor az lett volna a neve, hogy Vásáros Lamenny Gergely Ugornya, életben nem írod le. A Tisza és a Szamos összefolyása tökéletes kiránduló telepet kínál a víz szerelmeseinek ott, és egyébként a legtöbben tiszai szabastan miatt is látogatják. Nagy kedvencem következik. Ide köhögés után Makkoskotyka község, ilyen is van, igen, valóban létezik, Miskolcról közúton 80 km-re található, a dimmes-dombos táj, hangulatos kis utcácskák, bűvályos tájház, és persze a jóborok mellett a település egyik legfőbb vonzereje, a Meszter kastély, ami ma ugye erdei iskolaként működik. Aztán van egy Vindornyalak egészségedre, a Tátika csoportban a Vindornya kelet-nyugati völgyében fekszik, a Zalaszándó és Vidornya szőlős közötti mellékuton, félúton egyébként zsák település. A település egyik legfőbb látnivalója a Hertelendi kúria, amit ugye a Hertelendi család 1870-ben építetett késő barokk stílusban, szomszédságában jókor a templomot is emeltek. A történelem vallási érdekességek kedvelőik felkereshetik a település kőkeresztjeit, a természet kedvelők pedig a Vidornya láb egyedülálló természeti értékben bővelkedő területében gyönyörködhetnek. A fa faja fekete nyár törzs kerülete 10,35 század méter magas, amely oly üregessé vált, hogy sátorként küld védelmet nagy eső esetén, szintén nagyszerű ritkaság mindenféleképpen. És kettőt én is mondom nektek, az egyik nagy kedvencem Zombor település, ami régi kretén szújságban lett említve, semmi különleges nincs, csak a neve, viszont a másiknak utána jártam, hogy miért van, hogyha Balaton felé jártok esetleg, vagy Fehérvárnak mennétek, találkozhatok egy település névvel, illetve egészen pontosan egy település kerülettel, jobban mondva, ez a Kula tér. Hát erre vicces a neve, ugye? És akár nem, valóban tényleg az ürülékhez, a büdöshöz van köze, ugyanis utána néztem a Kula térnek, az eredetének. Kula néven szerepelt mocsári, amolyan, hát ilyen menekülő vár, tehát ilyen fából és egyéb ilyen dolgokból rejtett, nádasban elrejtett lápi vár, ahol el tudtak bújni akár a török, akár a tatár elől az akkori lakosság, illetve későbbiekben a kuruszoknak is védelme szolgált. És magát ezt a posványos, mocsaras lápot nevezték el Kulának, ami bizony trágyás szart, illetve hát mindenféleképpen bűzös, mocsaras lógot jelentett. Aztán ezt valamikor a 70-es években lecsapolták teljesen, amely majdnem szikkadt mocsarat, és aztán ennek a úgynevezett emlékére maradt meg így a Kula tér, ami tényleg azt jelenti, ami. Na de haladjunk tovább, jön a búr! És a csapat ezen valóban jó, hiszen számítunk csak ennyi, real good!

felveszem, mondom, az 7045-95995-ös, és a Boriszkás bulihívós technikai bérlésekkel, hangosítással kapcsolatos információk 0632 19 48 07 Rúpi Sándor.

persze nem mindenütt válnak be még a robotok, hanem egy kis idő kell, hogy mindent fölváltsanak, ami az emberi tevékenységhez tartozik, és 10 hónap után nyugdíjazták a hír szerint azt az ohiói rendőr robotot, miután nem csinált tulajdonképpen semmit, akit nagy csinadattában harlangoztak be. Ugye az Ohio állami Dublinban 10 hónapon át szolgálta a közt a DaBotnak elnevezett biztonsági robot, de mivel működés át nem lett ki sikertörténet, hivatalosan is nyugdíjba küldték egyébként. Egy parkolóházban kellett szolgálatot teljesítenie, de a 10 hónap alatt nem lett egy letartóztatás, büntetés vagy edzőköm sem, hova tovább egy esemény sem észlelt, ami rendőri beavatkozást igényelt volna, pedig a robot egyébként 360 fokos kamerákkal, kétirányú vészhelyzeti kommunikációs képességekkel, egy-egy polgárokat a diszpécserekkel összekötő vészhívó gomba volt felszerelve, de úgy tűnik egyelőre azért a robotgyalog nem veszítik a rendőrök munkáját. A robot célja a bűnmegelőzés, rendőrségi műveletek támogatása, a város vészhelyzeti reagálásának javítása és a nagyprogramú köztereken való további támogatás biztosítása lett volna, mondta el a rendőrség szóvivője. Na, úgyhogy a Dublin eredeti terve az volt, hogy két év alatt 238.448 dollár költsége telepítenek a városba két ilyen robotot, hát most már ebből nem lett semmi, így a kísérlet végül csak 20 millió forintba került, ami szintén nem kevés összeg, viszont azt gondolom, hogy védjük meg a Robit is, lehet, hogy nem is voltak bűncselekmények, lehet, hogy nem, kérde tudja, ki tudja. Az a jó, hogyha nincs dolguk a robotoknak, de ettől függetlenül én sajnos azt hiszem, hogy inkább itt működésbeli problémák vezethettek tulajdonképpen ilyen eredményre. Na! Ez volt a Real Good! Kérd meg a West Endben!

Ottókat ünneplünk, a nagyon boldog nélapot, kedves Ottók, az Ottó Gerván eredetű jelentése vagyon és híres egyben boldog nélapot. Vannak másodlagos nélapok, és érdekességképpen említenék egy-egyet belőlük, amint ezt az oldal is természetesen úgy akarja, hogy miért a Várkony Marcián Ottokár névnap is. Mama, boldog nélapot nekik is, holnap vagy a Kornélnak, és a Somák mondhatják, hogy bizony nekik névnapjuk van, nekik is boldog nélapot, a Szűrcsanak csiszolsa, hagynám ki, nagyon boldog születésnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, vagy ma tartja.

Száma szerint a nagymám van a aratás dandárja, úgymond. Annál is inkább, mert hogy tulajdonképpen ma üljük a Sallós Boldogasszony napját, 637 éve, aztán 32 éve tartjuk a sportújságírók napját. 90 éves lenne a Hopi Géza humorista, jaj, de hiányzik nekünk. 73 éve e napon Nagy Imrét nevezték ki a miniszter tanács elnökévé, aki egyébként 1955-14-ig töltötte be ezt. 68 éve Nyíregyházán megszületett Viderikus Sándor, bizony ennyi idős már a Sanyi, Pulitzer-díjas író, showman, 55 éve Pozsonyban békét kötött 5. István és 2. Ottokár cseh király. Ugye nagyon fontos volt akkoriban, hiszen a tatárjárás után vagyunk ezzel. Na, akkor 460 éve halt meg Nostradamus francia orvos és asztrológus fővendőmondónak is tarták őt. 312 éve született Christoph Willibald Gluck, német zeneszerző, aki megreformálta az opera műfaját, és egyébként csak névrokona a fegyverkereskedőnek. 226 éve született Piotr Michalowski lengyel festő, aki a romantika korában elsősorban portrékat, meg lovakat festett, romantikus lovakat. 224 éve született Cserneki és Tarkali Deserpi Arisztid honvéd vezérőrnagy, hogy ők az aradi vértanú egyike, hát tisztelettel emlékszünk ő rá is ezen a szépséges napon.

Közben említém, Kukori bácsi 17 órakor vált engem, adom át a stafétát, aztán Gabó 19 órakor 5-5 órában kezd majd. Kukori bácsival és Gabóval is találkozottak itt az ételen keresztül. Ajánlom szíves figyelmetekbe a két úriembert. Jó hangulatot kívánok nektek is, nekik is, itt pedig a lassan

És akkor tízszer nem mondhatnám, hogy az utolsó dallal minden kiskakas jókorékolásáig tart-e. Ezt pedig a Kukori bácsi majd szépen tudja nektek prezentálni. Az elkülönböző 2 órában én megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem tartottatok. Fogassatok a Super DJ Radio-t minden időben. Boriszkát hallottatok az elmúlt 120 percben. Viktor Vegele a Rumba szívű dalával én megköszönöm, hogy itt voltatok. Szevasztok!

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták az is.

0: Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl, ott is, ahol a kis kultafalkum malasztúr. Érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. Először is szeretném megköszönni Boriszkának ezt a felgeteges két órát, nagyon élveztem. Köszönöm szépen, lelket tartotta bennem. Köszönjük szépen, jó pihenés, kedves Boriszka, kedves szuperek, jó fülelést mindenkinek!
1: Jön a Super DJ Rádió hetedik közönség találkozója! Jakab szállás, Hotel Aero. Hogy mi lesz? Buli, sétarepülés, pingpong, csocsó, bowling, darts, zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: Pater DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. You're listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: Ez pedig már a Gombe Dance Band és a Storybook Lovers. Hát ismételtennek köszöntök mindenkit, kedves hallgatóim. Hát itt van velünk kedves Laci bácsi. Üdvözöllek párodat is, és minden kedves családtagot, aki hallgatja a Super DJ Rádiót. És várom majd a finom étkek elkészítésével kapcsolatos információkat. Itt van velünk kedves Zsa család. Csodás délután kívánunk neked, kedves Kukori bácsi, örülünk, hogy újra hallunk téged. Az így a család, de jelen már váltunk, és kérlek csüljed, csavajad nékünk, hát úgy lészen. És itt van kedves Mihálovics József, szia Kukori bácsi, szervusz József, egészségedre. Itt van kedves Mazsi is, csokkolom drága, szép délutánt és szuper adást kívánok neked Kukori bácsi, hát nagyon szépen köszönöm, igyekszem, igyekszem. És megérkezett Csörgő Zsolt Zsoca is, halihó Kukori, szép napot, hát üdvözöllek kedves Zsoca, remélem nincsen már fisi-fosi helymambó, több szépségedre vigyáztál és minden rendben. És megérkezett Kutyán Lajos is, szuper napot kívánok Kukori bácsi, én is ugyanezt kívánom kedves Lajos, érezzétek jól magatokat, a Super DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: Ez pedig már a Bagosi Brothers Company, olyan ő, és aki feldolgozta nékünk, a Martin Miller.
2: Olyan ő, hogy megáll a szívem kalapál, mégis olyan ember,

lelej, hát de ne gonoszkodj, kedves József, a terem kupaláját neki, már én is a finishben vagyok, már töltődik elég rendesen, és nem sokára lesz már csobbanás is majd, de ez már a holnap zené. És Zsoca, örülök, hogy már jobban vagy, mosogassál, és utána csináld a palacsintát, azt majd mesélj, hogy milyen palacsinta lesz, lekváros, túrós, nutellás, mi egyéb, olyan ő...

Bizony, bizony, ma senki ne legyen szomorú, hisz a Super DJ Rádiót hallgatja. Kellemes időtöltés mindenkinek, remélem, kellemes hűvösben ejtőztök. Hát hallottátok, József már a medencében punnyad. Mikor kint 30 fok van a medence, 32 fokos.

Nekem azt írja ki a Viber, hogy ismeretlen, elnézésedet kérem, de ha teheted, mutatkozz be. Sziasztok, szuperek, csapassuk, nagyon jó muzsika, hát köszönöm szépen, üdvözöllek, érezd jól magadat. És akkor nem sokára külföldi vizekre evezünk, elég rendesen csapassuk neki, hagyizzadjunk még jobban.

De most őszintén, József, azt hiszed, hogy én látok azon a hőmérőn valamit is? Na megállj! Na mi van, Laci bácsi?

Kedves ismeretlen, hát én Budapestről teszem azt, amit teszek, már mint próbálok szórakoztatni benneteket. Gubacsi dűlőről, nem tudom mennyire vagy ismerős Budapesten, de egy nagyon szép hely. És te honnan írsz nekünk, ha megkérdezhetem?

Köszönöm, hogy megtisztelsz, Ádám. Örülök, hogy itt vagy. Nagyon kellemes fülelgetést kívánok a jó zenékre. És hát tudjátok, emlékeket ébresztünk, ez a Super DJ Rádió. Én pedig Lenni Kukori bácsi, aki csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 19 óráig. 19 órától pedig Gabó kollégám érkezik fantasztikus műsorával. Hát tudjátok, érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni. Ugye, hogy ugye?

Hát Ádám, mi szerintem már hallgatólagosan ismerjük egymást, de hát tudod, nagy az internet és nagy a világ, de hát sok olyan ember kicsit is elfér.

Kedves putyella, és az utcát nem mondtam. Csak azt, hogy gubacsi dűlő. De már is megyünk ismét hazai vizekre. Hát bizony, Duna, Tisza, Dráva, Száva és mi egyéb. Ragadjuk meg az evezőlapátot. Következik a halott pénz, és akkor tudjátok, én ott leszek, mikor feladnád.

Laci bácsi már megint beszólt, én pedig már azt hittem, hogy a főzés közben eltűnt, mert polipot főz biztos, aztán kivette a vakanalat a kezéből. A poli... Hoppá, hoppá!

0: Remélem, kedves szuperek, nagyon jól érzitek magatokat. Én nagyon jól érzem, komolyan most kezdek egy picikét, nagyon picikét felfrissülni, mert dolgoztam egész nap itthon, mint az állat. De már látom az alagút végét, és most ejtőzzünk. Szóljon a Serezán! Hoppá, hoppá!
1: Da bambino io sognai

És hát köszönöm, kedves Ádám, de csak annyit mondanák, várd ki a végét, mert épp a következő dal már egy egészen más stílus lesz, mint említettem, van a csűröm, csavarom a hangjegyeket és stílusokat, ha tetszik, ha nem, ez a Super DJ Rádió, emlékeket ébresztünk, és a következő dal

És hát ne feledjetek, van nekünk Viber számunk, bizony, bizony. 0670 45 95 995. És zaklassátok nyugodtan a műsorvezetőt, hisz azért van, és nagyon szereti. Hát gyerünk, gyerünk, szuperek, bátran, bátran.

Szervusz Robikám, üdvözlöm Hugicám, és remélem már biztos locsol, de remélem azért hallgatja a Super DJ Rádiót, üdvözlöm az egész családot, kellemes fülelés, és köszönöm mindenkinek a jó kívánságokat, a hasonló jókat.

0: Hát bizony, bizony, 24-én, 25-én, 26-án táncolunk ám ezerrel. Hát a kalóriának annyi. Csak gyertek, minél többen, annál kevesebb hely lesz, és kevesebbet kell mozogni. Nem sokára következik Balvin és Pitbull. Hát igen, igen, ez a Super DJ Rádió.
1: Super DJ Rádió. Neked zenél.
0: Papa Americano! Ho-ho!

Hát igen, igen, Laci bácsi, így könnyű ám írogatni nekem. Ha itt lettél volna Főni néninek a nyugdíjas búcsúztatóján, láttad volna, hogy az öreg hogyan ropja, de hát... Hol voltál? Kicsi Rigó? Doktor Ötke? Süssél! Mit csütöl?

került Laci bácsi is, gyírosz hús fog sütni. Hát én nekem most egy darabig nem kell gyírosz. Tudod, Görögországban voltam, mint tudod. Azt most hanyaguljuk egy kicsikét. De nektek jó étvágyat majd hozzá. De azért figyelek, hogy miket írtál. Hoppá, hoppá. És nem sokára érkezik a négyes vágányra a balatoni gyors, ugyanis Ádám és kedves párja nem sokára utaznak Siófokra. Hát akkor szóljon néktek a balatoni lány, Szikora Robert és a Valmár előadásában majdtól-től.

Gokonat. Igen, kész van, kész. Én is teljesen kész vagyok. Téged nyugodtan a kopaszok közé tehetlek, mert te még kócos vagy, mint az indián. És már is evezünk külföldi vizekre. Húzzátok meg az evező lapátot, dolgozzatok ti is egy kicsit. Szóval a Combinance Band és a Little Blue Canary. Hoppá, hoppá, kicsirigó.

Ja, nem a napom, már a két napom, vagy ára, mit tudom én. Jó, Laci bácsi, köszönöm, hogy érdeklődsz, imádás van. Ó, de aranyos kis dalocska, hát füleljetek, szuperek! Hát gyerünk!

József, jó a kalapod! Nekem is van olyan egy pár darab. Tényleg nem tudom, hogy mit vegyek fel, vagy le. De legalább a vízcseppek ott a körülötte a képen, ott pattognának. Hát ez olyan, mint ami be van vágva.

És hát jön egy kis promo majd nem sokára, utána pedig megyünk egy olyan dalocskával tovább. Nem tudom, ki volt közületek katona, mert még annó a rendszerváltozgatás előtt még volt katonaság. Én voltam, de ez most nem arról szól. Ez a kisdobosokról, meg az úttörőkről fog szólni.

0: Igen, igen, mikor ott van a lány, akkor is jó, hogyha van kalapja, nincs kalapja.
1: A legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk! www.superdjradio.hu

mint tudjátok, emlékeket ébresztünk, egy csodálatos régi dal következik, ehhez külföldre kell mennünk. Szóljon a People Lace, itt a Super DJ Rádióban!

Bizony, bizony, ez már a Chicago Hawk éjszakája. Oh yeah! Ahogy Dr. Simon mondaná. Bocsánat, DJ Simon. Tonight, Chicago did.

kellemes fülelést, és már is megyünk tovább, emlékeket ébreszt vén egy kis operettel. Bizony, ez a vénember ilyet is ad, de nem akármilyet.

Közben azért elmondanám a Viber számunkat, kedves hallgatóim, 0670459595. Hát nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, hisz nagyon szereti, és a végén elpunnyad itt, és hát nem tudja, mit csináljon, és hazamegy.

0: ki tudja még, hogy mi lesz. De lehet, hogy kipróbálom a létrát. Azt nem tudom, mennyire ismeritek a magyar filmeket és a magyar színészeket. Nem tudom, mennyire ismerős nektek Páger Antal. Hát egyik legnagyobb magyar filmszínésznek tartom. Attól függetlenül sajnos már nincsen közöttünk. De annak idején ő harmonikázott, ugye? Ha jól emlékszem. A Villa Negrában.
1: Száz százalék sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Igen, igen, Mazsi már bekészítette a kis szityőkét és bőröngyét lassan irány Németország. Kívánok neked felhőtlen kikapcsolódást, és érezd nagyon jól magadat. Pihenjél, ha teheted, ne csak sétáljál, ne csak gyönyörködjél, hanem pihenj is. És már is

És hát tudjátok, Super DJ Rádió emlékeket ébreszt. Hát jöjjön egy kis kánkán. Na akkor, hölgyeim, mutassátok meg.

Persze, persze, hát én is nagyon szeretem a panorámát. Nem az életet, ti nem vagytok szomjasok, mert én nagyon. Ja, és már csak egy órát kell kibírnotok velem, és 19 órától érkezik hozzátok Gabó remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni, és ezután dalután ismét hazai vizekre evezünk.

Na mi van, Laci bácsi, elkészült már a gírosz, vagy mi van? Mesélj, odaégetted? Nem hiszem. És Zsóca, kész van már a palacsinta? Vagy fönn van az én a plafonon? Vagy hol van, mi van?

Száz színű virág, hát előkerült Jota, és kiderült, hogy még nincs kész a palacsinta, de ha lesz, akkor lekváros. Milyen lekvár? Barack lekvár, Apple lekvár, narancs lekvár, hogy milyen lekvár?

Na jó, van, Laci bácsi is előkerült, meg van, minden rendben, örülök. Hát csak azért, mert olyan csöndben voltál, mint éppen, aki elmegy a balkettes. De akkor kész van minden. Egészségetekre, jó évet vágyat hozzá!

Hát igen, a barátok pedig elpunyadtak, hát nem csodálom, ebben nagy melegben rendesen ki voltak téve az időjárás viszontagságainak. Pihenjetek, kedves barátaim! De azért, ha tehetitek, közben füleljetek, jobban lehet rá aludni. És akkor most nem tudom, mondanék nektek valamit, kedves hallgatóim, Adriano Celentano!

Hát azért nem pitem, ilyen üzenetet kaptam, hát nem tud beszólni Laci bácsi, képzeljétek el. Azt írja, hogy jó a műsor. Hát remélem, többiek is így vagytok vele. Hát igyekszem, igyekszem. Köszönöm szépen, Laci bácsi, megtisztelsz.

Köszönöm szépen, kedves Mazsi! Megtisztelsz, aranyos vagy. Hát megpróbálok mindig a cél érdekében minden. A cél pedig az, hogy a kedves hallgató jól érezze magát, és tudjon egy kicsikét kikapcsolódni ebben a

Hát igen, igen, Laci bácsi, most logopédusra nincs szükség, de viszont úgy ki van száradva a pofám. Jaj, jaj, jaj. Na, mindjárt meglátom, meglátogatom a bárszekrényt. Bekapok egy-két jégkockát.

kedves József pedig nagyon elponyadt a medencébe, ezek szerint tényleg egy kicsikét frissíteni kéne abba a vizet. József! Józsi, hol vagy? Most jöjjön DJ Szatmári és Júcus, rátok vagy Ádás? Na, melyik?

kocsint. És hát igen, igen, kellemes ejtődés mindenkinek. Végre hozzájutottam egy kis frissítőz. Most már nem polzik a szám annyira. És nem sokára gombéde.

meg szeretném kérdezni, kedves Super DJ Rádió hallgatók, hogy van-e valamilyen szokásotok? Mert a következőkben kiderül, a Barkham Fanaticnek van. Méghozzá egy rettenetes szokásuk.

Hát képzeljétek, megérkezett a Viberre Encsike is. Szia, kedves Kukori bácsi, sziasztok, szuperek! Na megjöttem én is végre már itthon. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást, lazulást és pihenést kívánok mindenkinek, puszcsika Encsike. Hát ugyanezt kívánom én is néked, kedves Encsike. Most pedig...

Jánosné. Szia Kukori bácsi! Jöhet a nap fénypontja, mármint zeneileg. Hát igyekszem. Biztos lesz olyan. Csakalom kellemes fülelést!

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ.
1: És már is következik Kobor János és a Balkán Fenetik előadása. Itt a Super DJ Rádióban. Régi csibészek.

Hát akkor most szóljon a Kerozin, egy egészen más stílus is, tudjátok, Kukori bácsi Csüri csavarja nektek a hangjegyeket és stílusokat. Szóljon a Béka király!

De hát az öreg az jól elrejti a kamerákat. Csokkolom. De olyan könnyű azt felfedezni. És már is következik a Combidance Band. Itt az Super DJ Rádióban. És ne feledjétek, 19 órától érkezik hozzátok Gabó kollégám remek műsorával. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

Bye bye, vízcseppek! Santorini, goodbye!

Hát kedves hallgatóim, ezután már csak a búcsúdalom maradt hátra. A szokásos Daniel Figelgőtől elmegyek. Kívánok mindenkinek kellemes, sűrítő, jó éjszakát, de amíg a Super DJ rádióban élőadás van, addig még ne pihengessetek már úgy szemlecsukva. Lehet, csak hallgassátok kedves Gabó kollégámat, mert remek műsorával biztos, hogy ébren fog tartani. De utána kívánok mindenkinek nagyon jó pihenést, és köszönöm még egyszer határon innen, határon túl, ott is, ahol a kis kultaparkum Malasztúr, hogy ennyien itt voltatok velem, és kibírtatok. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, az a palacsinta pedig készüljön már el, az az eprős palacsinta. Kívánok mindenkinek szép és jó éjszakát. Hallgassátok a Super DJ rádiót, ha tehetitek. Velem legközelebb holnap 18 órától találkozhatok itt. Várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Remélem minél többen itt lesztek. Bízom benne, mert ha nem, akkor kegyetlen leszek. Szép estét, és mindenkinek köszönöm a jó kívánságokat. Pihentető szép estét mindenkinek. Sziasztok!

És aki adás végére ért haza, annak is csodálatosan szép estét kívánok, csodás álmot, és nagyon jó pihenést. És akkor már is következzék Daniel Gergőtől. Elmegyek. Holnap 18 órától várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Sziasztok!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

és őrület mind a mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 3050. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hot

Szép estét, kellemes délután mindenkinek! Köszönöm szépen Kukoribának az elmúlt két órát, remélem jó szórakoztatok vele, és mindenkinek a kívánsága lejátszódott, ha így szabad fogalmaznom. Én Gabó vagyok a Millennium Groove-val ismét a következő két órában. És a mai estére feszesebb ütemekkel készültem nektek. Amivel pedig kezdünk, az Abel the Kid és Danny Groovin Tell Me-je. Ez egyébként egy spanyol house klasszikus, és már nevetnek is rajta. Természetesen várom az üzeneteket ide a Viberre, a 0674595995-ösre. És ahogy azt megszokhattuk már, illetve én megszokhattam, velünk van Encsike, Szia Encsike, és persze velünk van Isa István is, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Mindenkinek jó szórakozást tehát mára!

A feszes ütemeknél maradva, Albin Myers-en megyünk is tovább. Egyébként ő egy svéd producer, és hozza rá jellemző nyers energiát. Próbálom átadni ezt nektek ebben a jó időben. Remélhetőleg hamar felfrissülésre lesz részetek. És egyébként megérkezett hozzánk Bazsi is. Itt van a hallgatóink között, neked is szép jó estét és jó szórakozást!

kis influencer, introvertális dallamok után ismerős hang fog felcsendülni. Egy olyan nóta, amelyet szerintem mindenki ismer. Ekkor ő még igazán régi volt, a régi gettáról szól egyébként. Ez a kis felvezető. És a háttérben pedig Laidback Luke tevékenykedett. És amit átírt, ez a Delirious.

annyit éneklik, hogy take me away, és hogy vigyél el egy szabadságra, amivel megyünk tovább, az Mexikóba fog történni, és oda repülünk.

A francia housemesterek egyébként Clamaran és Tristan Garner. Ők visznek tehát a Cancuni paradicsomba.

játszunk pedig két legenda kollaborációja, ez Dirty South és Axwell. A mai napig libabőrt okoz, ez Open Your Heart.

Coldplay Viva la Vida-ja. Bevonzott a Kollár Gabit hozzánk. Szia, neked is szép estét kívánok, és ő is minden Super DJ rádió hallgatónak. Kellemes estét kíván, és nem utolsó sorban DJ Uzónak boldog szülinapot.

itt a nyár. És lehet, hogy sok mindenkit befőz mindenféle lekvárt. Akkor pumpáljuk is fel, ahogy ezt a D.O.N.S. teszi. Illetve tette, mert már megyünk is tovább.

Danny Payami Pictures-ével. Igazi kis lüktetés a lábaknak. Csak hogy jobban tudjunk pumpálni.

Ali barátunk után pedig megyünk tovább. Francia, olasz és Svájcba. És egy kis magyar fűszerrel. A magyar fűszer jelen pillanatban a muzikos srácok jelentik. Ez Chubby, JD Davis és a Girls.

Csabi barátunk után pedig Erik Pritz elemez játszon. Pritz, aki a dallamok és a Progressive House hangzás koronázatlan királya, egyszerűen nem tud hibázni. És ami most pörög, az a Sweet Genesis.

ha már Eric Ritz előcsalogatta ezeket a nagyszerű dallamokat. Következik a Eurythmics és a Here Comes the Rain Again, egy igazi 80-as évebeli ikonikus refrénnel.

Kívánom mindenkinek ezt az esős időt majd, ami jön hamarosan. Persze csak módjával. Hogy mindenki egy kicsit felfrissülhessen. Aztán újra belecsaphassunk a nyárba. És ha már nyár, 3 hét múlva ne feledjétek Jakab szálláson. Super DJ Rádió találkozó. Csekkoljátok a honlapokat. A közösségi médiát a részletekért. Gyertek, mert jó buli lesz.

néha ikonikus nótákat soroltunk fel. Következik két korszakalkotó sláger. Egy zseniális mashupban. Ez az Energy 52 és Funkemon 2-se, a Café Del Mar és a Speed Up.

Bizony, néha long way home, vagyis hosszú az út hazáig. Aki éppen vezet, annak jó utat kívánok, és persze balesetmentes közlekedést.

Ezt után pedig Benny Benassi és a Public Enemy kettőse. Az olasz Elektromágnus megmutatta. És persze az amerikai rappel is csatlakozott hozzá. So bring the noise!

Benny Benassi. És a Public Enemy zajcsapása után megérkezik egy Disco Bitch. Killian Mesh és Lauryn Kondrát kettősével.

Disco Beach után pedig John Dabbeck egyik legismertebb szerzeménye. Egyébként, ami a Svéd House egyik sötétebb, dögösebb oldalát mutatja be. Hát pörögjünk tovább!

Malbec után pedig egy olyan óta, amely talán nem is tudja úgy visszaadni ezt a hangulatot, ahogy azt annól elgondolta Max The Voice. Igazi dögös szaxofon szólammal ez a Sex Appeal.

A Félix Don't You Want feldolgozása után megyünk tovább egy másik feldolgozással. Az eredetét a Buckethead énekelte. Most azonban Luke Francis dolgozta fel.

Pope Francis betölti ezt az energiabombát. Addig elmondom, hogy ez itt a Millennium Groove velem Gabóval. Köszöntök minden hallgatót! Ha viberezni lenne kedvetek, megtehetitek bátran a 0674 59 95-ös számra.

után egy bombázó DJ Nicky Bellucci, a magyar house diva, és a háttérben pedig a DONS munkálkodott ezeket up.

Miki Belucci után pedig Augusto Discos Reverend Jessol. Ez a verzió egyébként a Freemasons-től került ki, és a nevük egyszerűen garanciált vállal a minőségi és vokális house-ra.

ahogy elnézem egyébként a Viber falat, ezt a nótát már fel se kellett komperálnom. Annyian ismeritek. És egyébként egy fontos mondani valója van. Pontosabban soha ne hagyjuk el magunkat, illetve a vallásunkat, ne adjuk fel a hitünket. Ne tegyetek úgy, ahogy Ariem tette.

a nagyszerű hegedű és deep house verzió után. Itt van velünk egy nagyszerű hang Ultranéttel. A hang egyszerűen maga a house történelem. De

diszkó lüktetés után. Folytassuk ezt az érzést. Bobóval, Prettyvel és Prestyvel, Don't Go Lose It Baby.

Don't Go Lose It Baby után. Maradjunk itt a német vonalon, Mouse T-vel. És Gaudino Sanyival, vagyis Alex Gaudinoval. Két óriási sláger összegyúrva. Ez a Watch My Honey.

francia nyelvecke után pedig egy igazi nagy kedvenc, egy igazi feel good house klasszikus, a Stonebridge és Teresa kettőse a Pull 'Em High.

után pedig ismét Alex Gaudiro bizonyítja be, hogy ő megérdemelten a dallamos klubcságerek nagymestere. Ez egyébként a Vipi és Cywan Last Night-ja.

Tonight után pedig igazi spirituális hangulat a Feel the Spirit, igazi soul house érzés Michael Kenitrótól és a Hartzoltól.

0: Riverside, motherfucker.
1: Aki pedig átvette a gyeplőket a Sidney Samson, azzal a bizonyos füttyös dallammal, amit 2009-ben az egész világ egyszerre fújt.

barátunk után pedig egy kis latinos lüktetés így a set majdnem végére, hogy maradjon a forróság veletek. Az előadók pedig Victor Megan és Rivero.

hamarosan vége az este, illetve ennek a szetnek. Talán ennél jobb zenét nem is találtam volna ide a végére, a Shakedown-tól az At Night-ot. Egyszerűen megmutathatatlan ez a női vokál.

és az utolsó track bekérezkedett hozzám. Ez nem más, mint Nestor Hathaway, What is Love-ja. Az Eurodance korszak legnagyobb himnusza. Csak azért, hogy ne felejtsétek el azokat a boldog 90-es éveket. Ez itt viszont egy modern feszes klubverzió. Mi ott a végén egy kis parádé.

Én ezzel Lótával köszönöm hát nektek a csodálatos estét, és örülök, hogy velem, illetve velünk voltatok itt a Super DJ Rádión. Ez volt Millennium Groove velem, Gabóval. Remélem tetszett ez a szett is. Következő alkalom kicsit más stílussal jövök, hogy milyen az legyen egyelőre még titok, és hogy mikor leszek. Arról pedig majd a Facebook oldalunkon tudtok tájékozódni. Köszönöm még egyszer, és szép estét nektek! Szevasztok!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak
1: zene. Stop with me. Are you deaf? I said stop with me.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenét.

0: into the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Super DJ Radio.
1: Super DJ Radio.
2: Vibrations are different.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: The Dreadator.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Super DJ Rádió.
7: In the in the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
6: Kattanj ránk!

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

zene és őrület minden mennyiségben. Érdeklődés, szobafoglalás 0620 344 30 50.

0: A Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Radio! Ott a helyed.
1: The station with the best music.
2: Best music.
3: I love the music.
2: Best music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
4: Kattanj ránk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.